me mal, aparecer foi ele. Não, se obtiemos a necessidade nenhuma na meta não. Era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cumano, era nem cum